Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár transzkóderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.

0: Pihtongyu Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretné. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Ja, boah, das ja.
1: Wir unterlegen uns.

0: This was a journey with Cyber Dream.
1: Y venga conmigo.

0: Bitangyú Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Biztonki Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hambai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

Yeah! Let's

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Pihtongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

az ön kedvencei. Otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Pitangó Rádió. A 80-as. Pitangó Rádió. A 80-as.

0: Tankjó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: összeset. Itt nem válogat, ő egyszerűen csak a legjobbakat játssza neked.
1: Vátumműszak.
0: Ahol a stílusok találkoznak.

a látóműszak, a péntek délutánot hangja. Mert a munka vége csak valami jónak a kezdete. Tarts velünk, és ne feledd!

Lássát, hölgyek, urak, ez itt még mindig a Bitangyor Rádió, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ismét egy péntek délután. Tehát a péntek délután akkor kezdetét veszi a váltó műszak itt a Bitangyor Rádióban. Künnyed két óra a legpesdítőbb zenékkel. Lesz itt minden, ami szemnek, szájnak és noperce fülnek ingere. Tartsatok velünk! Töltsünk el együtt két laza órát. Bízom benne, hogy sokatoknak lecsengett már a munka. Sokan már vagy az autóból, vagy pedig otthonról hallgatják a Bitangyor Rádiót. Aki pedig még gályázik, és az mellett csörömpöl neki a Bitangyor Rádió.

Addig kitartást kívánok! És csak azt a biztató kis üzenetet tudom nektek küldeni, hogy bizony-bizony nem sokára vége! És jöhet a jól megérdemelt pihenés! Hiszen érkezik a hétvége! Itt vagyunk már az előszobába! Péntek délután! Nos, hát hölgyek, urak, mit mondhatnék még? Kellemes szórakozást kívánok! Mindenkinek! Érezzétek jól magatokat, én is ezt fogom tenni. És remélem, hogy nektek is segítek majd elfeledni a munka nehézségeit. Ők voltak Hip Hop Boys!

folytatásban egy külföldi előadóval megyünk tovább, jön Holly Johnson és az Americanos. Ugye, mint tudjátok, ennek a műsornak a tematikája az, hogy bizony-bizony itt felcsendülhetnek olyan dalok is, olyan stílusok is, amelyeket én nem szoktam máskor játszani. Ezért mondhatnám azt, hogy ez a legváltozatosabb műsor, amelyet szolgáltatok már, mint zeneileg. Úgyhogy nem is szaporítanám a szót, jöjjön a felvétel!

Super Dig Man, David Hasselhoff. Oké, énekel nekünk egy icike, picikét. Méghozzá nem is akármiről, hanem a szabadságról. Utána pedig, ha már a Davidek szóba kerültek, akkor jön majd David Bowie és a Let's Dance, és itt lesz még velünk többek között R. Kelly felvétele is.

ahogy látom, chatfalunkra megérkezett Bubu 81. Szevasz Bubukám, jó szórakozást kívánok neked! És természetesen nem csak neked, hanem minden kedves hallgatónak, aki minket választott így a kora délutáni órákban. A folytatásban pedig érkezik majd Mr. President. Hamarosan R. Kelly-ék után. I believe I can fly.

Hölgyek, urak, ez itt még mindig a délutáni váltóműszak. A folytatásban visszautazunk egy kicsikét az időben, hiszen hazai fronton érkezik egy legendás zenekar, jön az Omega, és következik tőlük a Léna. Aztán, ha már az időben utazgatunk, akkor a következő felvétel sem marad, illetve a következő előadó sem maradhat ki a sorból, hiszen jön Bonnie M és a Belfast című muzsikája. És szintén egy időugrás méghozzá Milli Vanilliékkel. Érkezik tőlük a Blame It on the Rain. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább. Tarts velünk, érezd jól magad! Itt a Vitangio Rádió délutáni váltó műszak című műsorában. Jól jegyezd meg, minden pénteken 2-től 4-ig. Itt a Vitangon. Természetesen a műsorváltozás jogát fenntartjuk, hiszen bármi közbe jöhet. De amikor tehetem, akkor biztosan itt leszek ebben az időpontban, és sugárzom nektek a jobbnál jobb felvételeket. Hogy könnyebben menjen a délutáni munka, vagy jól kezdődjön a pihenés.

Köszi Zsuzsi, neked pedig jó szórakozást kívánok, és üdv újra nálunk! Gyülekezünk a csetre, hölgyek, urak! Melynek érdettentően örülök! Gyertek! Könnyed délutáni muzsikálás itt a Vitangio Rádióban.

0: Kedves hölgyek, örök a folytatásban egy hazai vonatkozású nótával megyünk tovább, hiszen érkezik a Naksvi és Brunner páros, és a változnak az évszakok, aztán érkezik majd Scorpions felvétele, de többek között itt lesz velünk Happy Gang, Donna Summer, Charlie, Smokey és még sokan mások. Tartsatok velünk továbbra is. Mint mondtam, lesz egy rövid műsor ismertetés, hát most ezt megteszem. 16-tól 18 óráig érkezik hozzátok Szíl és a Lazulás című műsora, aztán 18-tól 20-ig jön majd Pinocchio és a péntek esti Mega Party, és itt lesz 20-tól 24-ig Tóth Wolf Attila és az Italo Café.
1: Változnak.
0: Egy úgymond nyújtott maratoni adásban egészen 4-es órán keresztül itt a Vitalio Rádióban. Tehát hölgyek, urak, péntek lévén egészen éjfélig várunk benneteket élő műsorokkal itt a Vitangon. Jó szórakozást mindenkinek! És most, ahogy értem, változnak az évszakok.

pedig már a folytatásban Happy Gang és a New York Rio Tokyo, tehát egy virtuális utazás veszi kezdetét itt a Bitonio Rádióban. Utána pedig érkezik majd Donna Summer, Charlie, Smokey és még sokan mások. Szervasz, Dutyi Dili barátom! Örülök, hogy látlak! Végre te is megérkeztél. Azt nem mondom, hogy végszóra, de a második óra elejére, az biztos. Ennyi, ennyi, ezért jár a fekete pont. Ne tessék elfeledni, minden pénteken 2-től 4-ig. Váltó műszak. Itt a Bitangon.

Szia Mászli, üdvözöllek téged is! És bizony a hétvégén nyári idő várható, akár 30 fokot is elérheti a hőmérő higanyszállal. Úgyhogy kellemes hétvégében lesz részünk, már ami a szombatot illeti, hiszen országosan 28-30 fokot jósolnak. Tehát most már előkerülhetnek a rövid nadrágok, illetve a rövid ujjú pólók. Hölgyeim, elő lehet venni a toppokat és a miniszoknyákat.

És akkor, hölgyek, urak, a nagy meleg enyhítésére egy hűsítő ital, egy viszki, méghozzá jéggel, jégdupla viszkivel, és Charlie a folytatásban. Aztán itt lesz még velünk többek között Smokey, Steve Miller Band és Europe is. Jégdupla viszkivel, itt a Vitamin Rádióban.

Elmúlt percekben Europictures It's a Final Countdown című muzsikájuk, a folytatásban pedig jön egy ikonikus legenda, jön egy díva, méghozzá Madonna személyében érkezik majd a hölgy, érkezik és énekli egyik legismertebb felvételét, jön a Like a Prayer. Utána pedig hazai vizekre elvezünk, hiszen itt lesz velünk Exotic és a Trabant. Aztán jön még egy legenda, itt lesz velünk többek között George Michael.

Hát, hölgyek, urak, megérkezett a következő két óra házigazdája. Hiszen 16 órától érkezik hozzátok Szíl és a Lazulás című műsora, rengeteg jó zenével. Ő pedig már a folytatásban George Michael és a Kelly is the Whisper. De többek között itt lesz még velünk a hátralévő időben Suzy Quattro, itt lesz velünk a Hungária, itt lesz velünk a Roxette. Tehát rengeteg jó felvétel vár még rátok ebben a bő 20 percben.

és hát hölgyek, urak, lassan eljön a búcsú ideje, viszont érkezik hozzátok Szíl és a Lazulás című műsora. A folytatásban pedig érkezik Roxette és a How Do You Do. Itt lesz még velünk többek között Inner Circle. Itt lesz Bonnie Tyler, és hogyha még belefér az időnkbe, akkor itt lesz velünk utolsó felvételként Laid Back muzsikája is. How do you do?

Bocsát, hölgyek, urak, eljött a búcsú ideje. Én Bonnie Tyler felvételével búcsúzom tőletek. Sajnos Laidback felvétele már nem fog beleférni a mai műsorba, de ígérem, hogy jövő héten pénteken találkozhatok majd Laidback felvételével. A Sunshine Reggae-vel ezt meg tudom nektek ígérni, a folytatásban viszont érkezik hozzátok Seal és az ő Lazulás című műsora. További jó szórakozást mindenkinek, sziasztok! Szerdán találkozunk legközelebb, este 8-tól 10-ig, Eurodance Mania, ne felejtjétek, mindenkinek kellemes hétvégét, és további jó szórakozást kívánok, sziasztok!

Hello, bello, kedves Bitangyó rádióhallgatók, ez itt a Lazulesi, velem Szillel. Szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédoknak, a gyerkőcöknek, mert bulizunk egy jót, mit szóltok hozzá. Várok mindenki sok szeretettel a Bitangyó rádió chatfalára, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Kedves Pete kollégám, nagy puszi neked, és köszi szépen az elmúlt két órai fantasztikus adásodat, és kellemes hétvégét kívánok neked, ha van kedved, hallgass engem is, úgyhogy érkezem.

0: Urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey ho, hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! 2026, május 80, és bizony kis szombat, azaz péntek, május 8-a, Mihály névnapja. Minden Mihálynak boldog névnapot kívánok! Aztán vannak másodlagos mai névnapok, Desiderata, Stella Acsád, Geiza, Gizella Győző Akács, Iduna Ottokár Géza, Viktor Mária Péter. Boldog névnapot mindannyiótoknak, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a Bitangyó Rádió Messenger csoportját, és itt is van kedves Bubu, nagy puszi neked. Aztán ugye a cseteken lévőeket is üdvözlöm, itt a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Itt van kedves Pete, kézi kollégám, kollégáim. Aztán a két buta robotunk, ugye? A szerencsések is a szerencsétlenek. Bubu 81, Dutyi Dili Kata, Mázi Szörnyella és Zsuzsi. Kellemes lazulást kívánok mindannyiótoknak. És ugye, ahol jelen vagyok még, vagyis hát hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal és a www.porboletten.hu oldal, heavenface.com oldal és a titkoscsevegés.hu oldal, ahol megtalálható vagyok, elértek még 2 óra hosszat. Remélem mindenki várta ezt a mai napot, illetve azt, hogy hétvégén legyen, már csak azért is, mert hogy nagyon-nagyon szép időnk lesz a hétvégén, úgyhogy nagyon jól használjátok ki, ha tehetitek. Hát aki dolgozik, annak hát részvétem, ugyebár, és aki ma is még dolgozik, annak fel a fejjel, aki meg már megy haza, az meg ne felejtsen el köszönni, ha hazaér. Jelenleg 23 fok van itt Kőbányán, úgyhogy virít süt a nap ezerrel. Csapjunk is a lecsóba, mit szóltok hozzá. Irving in Mexico érkezik Scootertől, aztán egy jó kis Cosmic Snow-ta. Várok rád, Speed Ghost Remixben. Figyelj, fülej!

We're getting pasta! This is the real hardcore!

Bizony, bizony elérkezett az az időszak, amikor velem lehet bulizni délután is. Ne fogjátok vissza magatokat. Na gyerünk!

A mai napon hoztam mindenféle zenebonát, ugye Scooter szól most, aztán érkezik Cosmix, úgyhogy lesznek magyarok is, feltétlenül, és külföldiek is, de a javarész külföldi felváltva, úgyhogy remélem örülni fogtok a jó kis zenéknek.

is van, Cosmix, várok rád, üdvözöllek, kedves Roli, 35 nagy puszi neked is a heavenface.com-on. Haku, hello, bello, madám, itt van mindenki, aki számít, ugye, ugye? Kérem szépen, Letícia LB, mentor. Mentor, mentor. Aztán Bo, Dominika, Zsú, és még sokan mások. Kellemes zenehallgatást nektek is.

Aki még nem tette meg, az most felállhat velem, és szerintem kezdjünk el mozogni, mit szóltok hozzá. Egyet jobbra, egyet balra, előre, aztán hátra, nagy erőnk, csapj oda!

0: Jazz o Beethoven rádió.
1: Nőben a boldogság, énekelte Hooligans, bizony, hát lesznek még csodálatos felvételek, én azt gondolom, és remélem mindenkinek megjött a bulis hangulata, úgymond. Na de még mielőtt tovább bulizgatnánk, elregélem nektek a mai műsort, ugye 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától egészen 20 óráig érkezik Pinocchio és a péntek esti mega party, aztán 20 órától 24 óráig kedves Wolf és az Italia Café című műsora, tartsatok velünk, késő estig egészen jó kis műsorok lesznek. Ami engem illet, vagyis titeket, Offenbach érkezik, Offenbach Overdrive, Norma Jean Martin előadásában, aztán egy jó kis Eirm Madness, egy Deep House zene.

Szóval azt hallottam, hogy Wolf valami nagy kíványságműsort fog lenyomni, úgyhogy majd kérjetek tőle nagyon sok zenét, este 8 órától érkezik Wolf és az Italio Café, úgyhogy gondolkozzatok el azon, hogy milyen zenét fogtok tőle kérni.

Szóval 18 órától 20 óráig Pinocchio, és péntek este Mega Party, aztán 20 órától 24 óráig Italia Café, Mega Buli lesz, kívánság műsorral, Wolf kollégámmal.

Hát jobb, mint az Úristen, ugye? Ki ez a lány? Ki ez a lány?

Üdvözlöm a szerencséseket és az én kis szerencsétlenemet. Nagy puszi neked, kedves Tika. Nagy puszi. Hoztam egy kis kerozint, akinek kell, az kapja el. Bonnie és Clyde fog énekelni.

Hát, kedves Kata, amit írtál, arra az a válaszom, hogy nekem nem szívesen van kedvem az adásidőm alatt foglalkozni bárkinek a problémájával. Én azért jövök, hogy zenéljek és jó kedve legyen mindenkinek.

Angyalka, Niki és kedves Keve, üdvözöllek benneteket a titkos csevegés.hu oldalról. Itt is van Tiesto, Little Bird!

Van, aki most jön, vagy van, aki most megy a csetekre, a cseteken. Látom, elég sokan vagytok. Hát mi van veletek? Vége a melónak? Hát remélem, hogy így is történt veletek. Jön Naksi és Brunner, Sex Groups, Friends.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsorba. Lazulási műsor van velem Szilen, egészen 18 óráig szórakoztatlak benneteket. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinokio és a péntek esti megaparti. Aztán 20 órától 24 óráig érkezik Wolf, Itálió Café, Mega Buli és a Kívánság műsora. Úgyhogy sok szeretettel várunk benneteket ide a chatfalra, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, aztán a titkoscsevegés.hu oldal, heavenface.com oldal, úgyhogy így kb. Így ennyi. Úgyhogy szerintem mindent elmondtam. Nagyon rég hallottuk már a hangját, és nagyon sokan szeretik. Ő egy fiatal hölgyemény. Pink zenéje fog érkezni Infernumban, Epic Dark Technoban a Trey. Aztán lesz itt még Sheila is, Múló Perc címmel, egy Mirage Club trasszal itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj, fülej!

Kedves Niki, a titkos csevegés.hu oldalon sokkolódva érzi magát. Hát figyelj, higgadj le. Hát nincsen semmi baj. Hát buli van!

Megérkezett az én tánc partnerem, bizony, bizony ide a chatünkre, úgyhogy szerintem szét fogjuk táncolni a chatfalat.

Nagarung. Rázd meg, amit van, dobjál mindent a kezedből. Nagarung.

Én azt mondom, hogy érezd a ritmust, érkezik Skyland. És hát vedd át az ütemet.

Kedves Alex is megérkezett a redzonechat.hu oldalra. Na kérem szépen, azt írja Dutyi Dili, hogy az ütem már megvan. Hát akkor tartsunk tovább az ütemmel. Figyelj!

Nem sokára tekerem nektek a jó kis zenét, míg hozzá érkezik Tiesto apánk, ugye? Lethal Industry, egy jó kis trance zene, 2026-os idei vadi új.

Jó, halihó, kérem szépen, már csak egy röpke órát, hát kevesebb, mint egy órát vagyok veletek, de ne felejtsétek el, hétfőn este várok mindenkit, este 8 órától a Rockvillám című műsorommal, úgyhogy velem majd legközelebb hétfőn fogtok találkozni, legalábbis a hangommal, de ami még a mai napot illeti, ugye én utánam még jönnek majd a fiúk adásba, feltétlenül, méghozzá 18 órától egészen 20 óráig Pinocchio és a péntek esti megaparti, aztán 20 órától 24 óráig érkezik Wolf és az Italió Café megabuli és kívánság műsora, úgyhogy te tartsatok. Most lazulunk, igen, kedves szürke kisegér, úgyhogy tartsatok velünk. Ha van kedvetek és időtök, hát remélem időtök lesz és kedvetek is. Minden esetre jön Nax és Brunner, Radina, aztán Retro Boys is érkezik Földvár felé félúton. Egy jó kis Bass DJ Extend Mix-el. Figyelj,

0: Ez a Bitang Jó Rádió.
1: Itt is van Retro Boys, Földvár felé félúton. Aki éppen arra tart, annak integetek. Hello, bello!

olyan kérdésem van felétek, hogy volt-e már, aki stoppolt életében, és ha igen, akkor van-e valami jó kis élmény esetleg,

Hát ez jó kis sztori, kedves Robi, a titkoscsövegés.hu oldalról írja, hogy az M7-esen kb. 30 éve égő WC-papírral próbálták megállítani a kocsit éjszaka. Hát gratulálok nagyon, és megálltak!

Hát nekem ilyen élményeim nem voltak, inkább vasutas élményeim voltak. Hát éjszaka buli után felmásztunk a vagomba, és ott aludtunk, ott csöveztünk. Persze ez nyáron volt a pályaudvarom,

Ugye, ugye, az ember, mikor fiatalabb minden hülyeséget megcsinál, hát igen, akkor lehet. Most már azért nem mernék ilyet megcsinálni, azért most már más világ van, sajnos. De régen sokkal lazábbak voltunk, sok mindent megcsinálhattunk, úgymond. De érkezik B. Sensual, Sylvester, Make Me Feel 2026.

Kiderült, hogy Robinak nem volt szerencséje, hát ordított vele a vezető. Hát nem csodálom. Lehet, hogy én is ordibáltam volna veled, vagy megálltam volna, és elbeszélgettem volna veled, hogy ugyan már királyfi mit képzelsz magadról. Hát én ilyen durva dolgokat nem csináltam, viszont azt megcsináltam, hogy fogadásból nekimentem állókocsinak bringával. Már akkor is ilyen hülye voltam, szóval na...

Természetesen egy csomó lóvét nyertem, semmi bajom nem lett, úgyhogy így ennyi a történet. Na, de jön egy friss, ropogós, 2026-os fresh csajok, én is imádlak.

Közben itt engem inzultálnak már írásban, törölközővel szeretnének csapkodni. Hát nem fog az összejönni szerintem. Még olyan meleg nincsen egyelőre,

Kedves hava, átadtam. Azt mondják, hogy hülye a postás, hát jó. A továbbiakban érkezik Lady Gaga egyik legújabb dala.

Még jó, hogy nem vagyok postás, ez így van. No matter what, no matter what, you got to strut. A Béborka, hello, bello, nagy puszika!

Azt mondom nektek, hogy gyere velem, ugye? Jön Náks és Brunner, 2026-os vadi új szerábló, gyere velem.

Buddy Tag, Offenbach. Hamarosan érkezik, kedves Pinokio és a péntek esti Megaparti című műsora 18 órától 20 óráig. Aztán 20 órától 24 óráig érkezik Wolf, Itálió Café, Megabuli, ki és kívánság műsora című műsora.

Aztán ígérem nektek, hogy jövő héten is lesz nejlonka, ugye? Mindig van nejlonka minden héten nálam. De előtte rockvillám lesz hétfőn, ugye? Kérem szépen este 8 órától, úgyhogy várok mindenkit. Sok szeretettel, aki szereti a rockzenét. Hétfőn este 8 óra.

Kérdezi tőlem, kedves Roli 35, hogy milyen nejlonka. Hát ugye a retro adásban a régi dolgokról beszél otthonka magyarul, csak Szilnél hívják úgy, hogy nejlonka.

Szóval hamarosan mindenkinél nejlonka lesz, ugye? Otthonka lesz, mert hétvége van. Szerdán lesz retroadásom 16 órától, és akkor lesz érdemes rám figyelni, mert akkor nejlonkába fogok nektek az adást nyomni. Na gyerünk, pörgesd meg!

0: De kérem szépen, szerdán nem csak nejlonka lesz rajtam, hanem lesz harisnya is rajtam, mit szóltok hozzá?
1: Az embernek az a dolga, hogy élje.
0: Már csak egy fejkendő hiányzik, ugye? Meg a lábam közé egy seprő, ahonnan elrepülök.
1: Inkább kihasználom.

Junior Kezik egy Klemotronics Mix az előadó trió, és a dal címe Da-da-da. A következő dalt Katának ajánlom, mert tudom, hogy szereti, és küldöm mindenkinek.

pár percen belül érkezik, kedves Pinokio, és a péntek esti megaparti este 8 óráig lesz veletek, aztán 8 órától 24 óráig Wolf és az Italio Café megabuli és kívánság műsora itt a Bitangyó Rádióban. Úgyhogy nem elmenni sehova.

Én hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok egész héten majdnem, ugyebár legközelebb hétfőn este 8 órától hallhattok Rockvillám című műsorommal. Én mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, és pihenjétek ki magatokat feltétlenül. Ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio, én Szil voltam, hello, bello!

hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Vitangio Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ú anyám, a csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok, ősrek? Nem, ő süsű a sárkány. Ezt az égés, majd megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: Give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burn my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: İspan. Hot eski.
3: Kicsoda kegyelmet!
4: Üdvözöllek, gisőlő vagy, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszer, és mi vajon a szívet?
0: Terve!
5: Mi szél hozott, mondszer, mi légyen a szívet terve? Szolgálati közlemény, állatok etetése szigorúan tilos. Még a Csetfalon is.

Keresem a hangom, ha megtalálom, együtt keresjük tovább. Egér, egér, kisegér. Adok neked egy csontfogat, adjál nekem vasfogat.

0: Hát Béláim!
1: Hello!
0: Béla vagyok. Igaz, kedvesem?
1: Kőbányán dolgozom.
0: Hát úgy bizony, kérem szépen.
1: A munkától undorodom.
0: Ó, basszus, de még mennyire?
1: Valaki tud
0: olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejts el!
1: Ne felejtsen el szólni! Hello! Béla vagyok!
0: Na kérem szépen! Kezdődjék a műsor!
1: Kától undorodom!
0: Egy igazi munkakereső dallal! Itt a Műtengő Rádióban!
1: Helyet, ahol
0: nem kell dolgozni! Hát ne felejtsen el szólni! Hát elbizony.
1: De nem volt kedvem ott marad.
0: Ez mennyire igaz?
1: Dolgoznék én, csak nem esik jól.
0: Hát így igaz, igaz, maskura?
1: Ha

Hello! Hello! Béla vagyok! A becsületes nevem Kukorica János. Pitangyó Rádió. Vagyunk itt többen, igaz, kedvesem? Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát ki segér? Hát úgy idili. Dolgozzunk, dolgozzanak a szegények. Ja, akkor dolgozzunk kell, basszus kulcs. Dolgozzon a fele! Inkább a kocsmába megyek! Hát bizony! Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejtsen el szólni. Na, kérem szépen, egy igazi munkakereső dallal kezdjük a műsort, hogy mint minden pénteken általában, ugye ez a Bitangi Rádióban a Fafejű, Fafejű, Pinocchio, egészen 20 óra, ugye ez itt a péntek esti megaparti. Na, kedves Wolfikám, this is the Bitangi Radio Station. Overdrive. Ugye benne jól ismert a dallam, amelyet ugye szerdán pörgettem egy eredetiben, mert persze bizony nem esett, de 81-es Kim Wildféle Kambodzsa, ez itt már Offenbach és az Overdrive. Ugye azt mondja a farkas, hogy a legerősebb állat, a büdös francot.

Na, kérem szépen, hogy amire nagyon belemelegednénk a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt 2 óra. Fantasztikus adást, kérem szépen Szil kollégának, és persze az 5 megelőző műsort, ugye például ugye Pete kollégámnak, hiszen ugye már 14 órát ugye zajlik a műsorok, tömkeregétől ütöngeredemben, tehát 14 órát ugye Pete és a váltóműszak, 16 órától pedig ugye Szil és a lazulási műsora volt ugye hallható a ütöngerádióban. Egyed már a péntek este, meg a part egészen 20-ra, aztán pedig érkezik majd 4 órában, kérem szépen Wolfi és a Vitalo Café itt a Bütöngő Rádióban. Na, kérem szépen, hogy akkor túl a hivatalon, túl azon is, túl az üvegfarkok is, mert ez csak túl, ugye szokták volt mondani. Ugye van nekünk a héten egy igencsak kedves születésnaposunk. Ugye persze nem esett a legszebbik menyem, ugye Katica, aki egyébként ott órálkodik a Bütöngő Rádió Messenger csetén. Szóval kedves menyecském, kedves Katica, happy birthday to you! Innen is, onnan is, meg persze onnan is.

Egyébként ugye szegénykém éppen egy gyenge kedikisztennel lázasan fekszik otthon, és ezen ugye hallgatja a Bitangyó rádiót. Szóval kedves Kattica, happy birthday! Mert ez a Bitangyó rádió. Én ugrok te, én. Egy 80-at állóhelyből.

Szóval akkor kedves Katisz, ugye egy közös emlék, ugye, ami igazán már ugye összekötő bennünket. Ez persze egyben a fiam is, és persze van még egy közös emlék, ami ugye a tavalyi évben éltük meg, ugye közösen így hármasban. Scooter koncert, bemelegítés, egy angol duópáros, ez a Simon Twick és a Klein. Igaz, Kata, emlékszel is erre a felvételre? Oh, Caroline! Pitangyó Rádió! Call me! Hát gyere és hívj engem! És én ott leszek! Let's go! Let's move!

Egyeközben a Zorka bejött, és kiúzta a lemezjátszót, bedugta itt a porszívót, hogy most éppen takarítani szeretne. Hát kedvesem, dolgozunk karöltve.

Vagy ahogy szoktam ott mondani, hogy a Wolfi kollégám, Bitangyó Rádió. Timmy Trumpet! Move your ass! Hát gyere, mozgass a segged! Mert ez a Bitangyó Rádió! Tedd ezt persze ütemre! Hát gyerekek, a srác 61 éves egyébként, sőt már ugye 62-ben lépett, ha jól tudom. Persze elég fiatalon tartja magát, hogy a fiatal menyecskével az oldalán. 30 éves fiatalabb a menyecske egyébként. Jó párosítás! H.P. Baxter és a Scooter és Timmy Trumpet.

Hát gyerekek, ezt a koncertet élőben átélni. Fantasztikus fény és hangtechnika volt egyébként fölvonultatva a színpadon. Ezt jól szólt egyébként. Még a vesém is járt, kérem szépen ütemre.

Gyorsan nézzünk körülmények a chatfalon. Gyerünk az orkra, megint neki áll a porszívózni. De velünk van a két robotunk, ugye az intelligens Bobby, és egy kicsike talajozatlan R2D2. Itt van velünk ugye Bíborka, itt van szép Erdélyből Bubu barátom. Itt van a Dr. Szezi. Itt van a Dutyi Dili. Itt van a Kata. Pista 67. Roli 37. Itt van Szörnyel a Frász. Itt van a Szürke Kisegér. Itt van egyet születelő Tika. És persze a sor végét zárja az én egyetlenem kedvesem Zorka. És persze itt van Messenger csetem, ugye velünk az én legszebbik megyem Katica. Timmy Trumpet! És persze a háttérben a zászló lengető lóbáló Wolfi is, aki érkezik majd 20 órától, ugye hozzadtak egészen éjfélig, ugye az Italo Café című műsorával. A név persze sokat sejtető, tehát Italo Café, némi hashajtóval megfűszerezve.

Messi kisegér. We salute you! Következik az én kedvencem, én részrehajlással. Maradunk a Scooter nevű formációnál. Nekem ez jött be a legjobban. Rave and shout. Rave and shout. Open your mind and your trousers.

0: and shout! Hát gyerekek! Ez a Bitangyó Rádió!
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Itt van, kedves kolléganőm, a háttérben szintén Mókuska, már itt a Messenger cseten, üdv Vatusnak, vagyis Attesznak.

0: Hát, kedves Wolfi barátom a háttérben. De szeretnék kérem szépen minden tévhitet eloszlatni, abban kapcsolatban, hogy a farkas maga az Atya Úristen. Egy biztos, kérem szépen, hogy ez a Bitangyó Rádió. De hogy valóban a farkas lenne az Atya Úristen, azt az itt megkérdőjelezném.
1: Farkas megy az erdőben és üvöltözik, hogy én vagyok az Atya Úristen, én vagyok az Atya Úristen. De kis Lucy odára elé azt mondja, nem vagy te Atya Úristen, te csak a farkas vagy. Nem, én vagyok az Atya Úristen. Nem vagy te Atya Úristen, te csak a farkas vagy. Erre a farkas szétrántja a kabátját, azt mondja, Lucy, te Atya Úristen.
0: Na, kérem szépen, ez volt a, tehát a tévhit, most következik rám szépen a cáfolat, tehát ugye van egy tagadás is.
2: Na, az erdőben egyszer összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb, a nyúl után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, és a mancsával rá csapott az asztalra, és kijelentette, hogy utána a

0: erősebb állat a nyúl! Amikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett. A felesége oldalba bökte. Mit remegsz, te hülye? Harapj meg valakit, és ez majd félni fog tőled. A nyúl oda ment a medvéhez, és jól beleharapott a medve fenekébe. A medve azt hitte, kicsi szúnyog csíptem meg. Hátra nézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Ott bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl felbátorodott. Oda ment a farkáshoz, és annak is jól beleharapott a fenekébe. A farkas azt hitte, kicsi, dongot csíptem meg. Hátra nézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb alatt az oroszlánot, bocsánatot kertéssel somfortán. A nyúl elszemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól bele harapott a fennek. A tigris hátra csapott a mancsával, és agyon ütötte a nyuszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezlete, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb.
1: Sweet Caroline, DJ 5.

A legendás felvétel ugye 86-ban született meg, és látta meg a napvilágot. A svéd Europe voltából. It's the final countdown. A végső visszaszámlálása.

Gyerek, ez egy brutál jó feldolgozás egyébként. Egy igazi klasszikus. A korszak meghatározó felvételek, nem szépen, 86-ban debütált és egyből a listákra elére ugrott. Europe is the final countdown. Ugye ez már Nice-on és Fit Dovat Jones feldolgozása is, persze a cím változatlan, It's the final.

0: És hát kedves Zorkám, mielőtt a karosszégében békésen hátradőlne, tudod életem, összecsomagoltál már? Hiszen a meghívásom még mindig áll.
1: Hogyha maga hozzám jönne feleségül, akkor én az első házassági évfordulónkon elvinném magát Afrikába.
2: Ilyen gálás lenne?
1: Igen. Az ötödiken meg magáért mennék.

Nem, eddig a zászlós hajó is áll. Tudod, hogy volt a Santa Maria? The story, di tutti, a journey. Tonight's the night. Hermes House Band. Nem, Kata, te nem kell ezt Kolonsznak. Ez egy egyszemélyes meghívás.

0: Nem, Zorkám. Csak tessék nyugodtan csomagolni.
1: Hogyha maga hozzám jönne feleségül, akkor az első házassági évfordulónkon elvinném magát Afrikába.
2: Ilyen gálás lenne?
1: Igen. Az ötödiken meg magáért mennék.
0: Mert a nyúl a legerősebb állat. Hallod, Wolfi? Szóval a nyúl a legerősebb állat.

0: Hát gyerek, egy biztos, tudjátok. Hogy mondta volt egy kedves emberke, én egy ikon vagyok.
1: Én Jónás Lászlóné vagyok, Varga Irén, ikon itt a maga vagyok. És ikon vagyok a TikTokon, Facebookon, és mindenütt külföldön is. Elismert vagyok. Nincs miről beszélni.
0: Nincs miről beszélni.
1: Tudom, egyik ujjamat megmozdítom, már be is követnek, mert szeretnek. Érzik a jó embert bennem.
0: Azt érezzük benned a jó embert.
1: Érzik bennem az áldást az emberek.
0: Ezt az áldást az anyámideges úristenit. Én egy ikonita vagyok, kérem szépen, a Bitangyó Rádióban.

Ha megmozdítom a kis ujjamat, na akkor mi lesz? Semmi. Azt mondja, Zorka, helyedre. Következő kérdésem. Hova az ágy alá, kedvesem?

Hát Kata, szerintem jobban is teszed. The night, the night! Na, köszönöm szépen, Bula Bütöngő Rádióban velem egészen 20 óráig. Ez itt a péntek esti megaparti, amelyről bizony nem illik lemaradni. Mert aki lemarad, az bizony kimarad egy jó buliból. Under the moon!

tudod, kedvesem, invázió van a Bitangyó Rádióban. Jön a jó idő, jönnek a szúnyogok.

Egyébként a dal alapja. Sanremo díjat nyert valamikor a 70-es évek vége fele. The story di tutti i giorni. Ez a dal alapja egyébként. Igaz, Wolfi Anettán, nem tudnád. Hogy erre mondják azt, hogy jó pap is voltik, tanul hát még Wolfi barátom. Aki csak lóbálja, lóbálja. Vagy legalábbis még próbálja. Jaj, életem, nyitva tudod az ajtót már megint.

jedan helikopter, helikopter. Skynet, evo njobitanje radio van. Last fight of the vampires. Utolsó harc vámpírokkal. Bitangyo Radio. Takám.

átvették a 8 évvel ezelőtt. Szintén május 8-án. Ez már a legenda. I'm a legend. Last Fight of the Vampires!

De mi persze öröm az örömben, kedves Tika. Bizonyosan a korszakban az egy jó páram voltak itt a chatfalon, mint például a Bubu, vagy éppen a Kisegér, vagy éppen a Pista 67, vagy éppenséggel te, vagy a Maskara, vagy Békatka. Bemennyi név a legendák között. Kata, csihadjál le! Attól megnyugszol!

Sky Night Avenue. Bizony, ti szöveg előtt a formáció. De ezzel a dalal ugye nálam betaláltak.

Igaz az orkám? Mondtam magamból a hűséget. Hogy a hűséget? Én meg nem.

Én az Itt talpra való felvétel, tehát a Bitangi Rádióban. Ez itt a péntek este meg a part egészen 20 óráig. Aztán érkezik majd a kék sarokba, kérem szépen. Wolfi. És a Italo Café. 4 órában. Nem, tika, én mindig komoly ember vagyok, tudod jól. Nekem ugye szinte minden műsorom a komolyság szövi át.

0: Hogy összesen, összességében, hogy egy baja van, csak ugye velem.
1: Umilki lenni.
2: Mit beszél ez? A csendben maradnál, talán megérteni.
1: Lukadu, mettem, a kecsi, emegyin. Lufaga, a nővele vannó.
2: Lefordítanád?
3: Nagyon fülgén pereg a nyelve, nem értem.

Kaine, te venite a felvétel. A Last Fight of the Vampires. Egy utolsó harc a vámpírok Rétebütangi Rádióban. No, kérem szépen, nagyon-nagyon nagy érdemi közönség. Ugye ezúton szeretnék mindenkitől úgymond bocsánatot kérni, hogyha rettem valakit megbántottam volna. Hát, direkt volt. Ki veszte? Egy ikonikus Bütangi Rádió dal. Kivesztés a Sorry, Sorry, Sorry.

egy ikonikus dal a Bütöngrádió palettáján, illetve a Bütöngrádió életéből. Ugye amikor még indult a rádió karrierje, ugye annak idején még jó 8-10 évvel ezelőtt, ugye akkor ugye még a Bitorló Torrent oldalnak volt ugye a rádiója. És bizony akkor volt az a felvétel Porondon. Igazi kis diszkó muzsika. Szintén egy összevére egyenleti formáció, Key West. És a Sorry, Sorry, Sorry. Hogy is, most meg érkezik egy olyan korszak, amelyben bizony én, mint férfi, ugye szívesen léteztem volna minden jóságával együtt. Mint például az első éjszaka jogával.

Hát irány! Ezer egy éjszaka legszebb meséi! Thousand One Night! System Sin Blue a Bitongi Rádióban! Ezer egy éjszaka legszebb meséi!

Hát kérem szépen, igen. Egy jelentős korszak. Ez bizony szerintem mi férfiak szívesen el tudtunk volna viselni. Henyerészünk ugye ott a kis medence partján. Köszönjük, hogy legyezgetnek bennünket így a hölgyek. És kínálgatnak bennünket mindenféle finom szőlőszemekkel.

Mint ugyan melléket ár, mutatja a chatfalon, kérem szépen, valahogy így. Ott a kokas. Körülötte a kikok.

0: Ja, egy gondolat jár az eszemben. Na figyelj csak!
1: Ez a dadogós csirketenyésztő, ez nincs meg. Hogy terelgettem, majdnem bemennek, mondom, anyátok, pip, megint kijönnek.
0: Szia, Bibor, köszönöm, hogy szép estét, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Különben is hova? Még nem lőttük fel a pizsamákat.

kedves kézi barátom! Ezzel egy éjszaka legszebb mesék, remélem szépen a Bitangi a rádióban. Mese, mese, meskete, szállj be Pinokkió fülébe. Aztán, hogy belelogott a kezem, a, nem a kézi, hanem a kezem a bilibe, és fölébredtem. Hát, Kata, csak kultúráltan. Mondtad, hogy drága. Kézi értéke felbecsületetlen.

0: Szóval egy bizony egy híres korszak, kérem szépen, ugye ezer egy éjszaka legszebb meséi, kérem szépen, ugye Sehrezádéval, és persze ugye sajnos nem úgy folytatódik a mese, hogy Pinokióval, hanem valami egészen mással, kérem szépen. Nincs itt ugye maskura, ezért inkább lejátszom a gyorsan a felvételt, hogy előkerüljön gyorsan. És szintén egy kultikus darab Ütöngő Rádióban, a rádió életéből, Gina T és a bizonyos felvétel, Little Butterfly, Fly So High. Egy kicsi pillangó, csak repülj magasabbra, még magasabbra, mert ez a Ütöngő Rádió. Benne pedig a fafejű Pinokio egészen 20 óráig.
1: Egy örö, egy boldottán, egy örötti boldottán.

Hát a Katata mindenkit is igazából. Nemtől és kortól függetlenül. Szóval kedves maskora, remélem nem hallgatod a felvételt, hanem éppen Joe papát masszírozod.

Jaj, kedves Bubu! Kegyörüljetek árva fejemnek, hiszen nem köszöntöttem ugye Bubunét. Kicsiket, hogy egy későn érő típus vagyok.

Így igaz, kisegér? Az még a békeidőkben volt. Köszi, bubukám!

0: Egyik ikonikus dal, tehát a bütöngyörázi életéből, kérem szépen Gina T és a Little Butterfly. Hát kis pillangó, repülj, csak magasabbra, még magasabbra. Ez a Bütangió Rádió. Benne a Fafej, Fafej, Pinokkió egészen 20 óráig.
1: Egy örö, egy bódottá, egy áll öröti bódottá.
0: Bütangióradio.com vagy bütangióradio.com, ugye készre az új weboldal. Ígérem, megéri várni rá. Én már ugye láttam az előzetesét. Lesz benne egy-két új funkció majd. Illetve, hogy meg lesznek találtok benne a régek, ugye, mint a podcast vagy a hírek. Erotik. És a Charlene.

Kata, miért kell ezt megkérdezni? Hát nem ért, hogy akar maradni, vagy éppen menni szeretne. Én nem értem a hülye kérdéseidet, meg a őszintén. Mit szeretnél, hogy szavazzunk, vagy mit szeretnél? Ha menni kell, akkor menni kell. Ha csak szimplán és élvezd a műsort, hallgass a zenét és jól szórakozzál!

No, köszönöm szépen, tehát bitangyorradio.com, ugye benne, tehát az Erotik felvétele és a Charlene. Na gyere, akkor érezz a ritmust! bitangyorradio.com. Afrika Bambata. Feel the vibe. Everybody come alive.

0: Hát a kedves Dutyi Dili. Igen, egyébként kicsikét kukkoltam az igazatom megvalva.
1: És megfogom a tányért, megmosom a tányért, feldobom a tányért, felveszem a tányért, nem törtem a tányért. Itt repül a tányért, és kész. És megfogom a tányért, felveszem a tányért, csurgatom a tányért, megtörlöm a tányért, és kész van a tányért. Hoppá.
0: Hoppá.
1: És megfogom a tányért, megmosom a tányért, megtörlöm a tányért, és kész van a tányért.

Szóval, kedves egyem, tessék vigyázni, hogyha Ducsidili konyhába kerül. Eléggé veszélyes, mind a konyhára, mind pedig ugye magára nézve illetően. Feldobom a tányért, elmosom a tányért, felveszem a tányért, és kész van a tányér. Bitangyőr, eldökrem szépen, benne pedig már Afrikában bá, tehát a kis bambá. És a Feel the Vibe. Everybody come alive.

0: Na, köszöntet, Bitangyó Rádió, egy rádió hatalmas nélkül benne, a fafejű, fafejű, Pinokio egészen 20 óráig. Ez itt a péntek esti megaparti. Valahogy Afrikában Báta és a Feel the Vibe. Érezd a ritmust, érezd a vibe-ot. De ez így hülyen hozik, érezd a ritmust. Gyere, édesem, érezzük a ritmust. A csípők ritmusát. Feel the vibe. Come alive! Na, köszönöm szépen, bitangyorradio.com. Benne a fafejé, fafejé, Pinokio egész 20 óráig.
1: Egy örö, egy bórottán. Egy öröti bórottán.
0: Na, kedves Katicám! Te kis születésnaposok, akkor jó gyógyulást neked! Kívánok ezzel a felvétellel, ami egyben a te kedvenc muzsikád a Scootertől. Break it up a Bitangyó Rádióban, egy kis pihentető a Bitangyó Rádióban.

Némi kedveskedés a szívemhez közel áll a hölgyeknek, ugye. Ez a dal szólt, hogy a kadészának a legszebbik menyemnek. Mind születésnapi alkalmában, mind pedig egy kis jobbulást kívánva neked, és pedig érkezik egy másik felvétel, egy másik hölgyeménynek, aki szintén az én szívem kedvence, illetve szívem csücske. Ő Zorka. Air Supply, egy fantasztikus felvétel.

Ugye tudjátok, hogy az ember bizony-bizony 60-on túl csinálni a sok hülyeséget. Teljesen véletlenül vagy éppen mindenféle szándék nélkül. De egy biztos. Én ezt a csajt imádom. Air Supply. Making love out of nothing at all. Air Supply.

Egy gyönyörű felvétel, ami egészen a szívem mélyéből fakad. Air Supply, Ütöngeredben 83-as egyébként a muzsika. The best music a Ütöngeredben.

0: Szóval kérem szépen, hogy egy biztos ugye, hogy mondottam ugye, hogy bizony van egy állítás, és van egy ellenállítás, hiszen kedves Wolfi barátom azt hiszi magáról, hogy ő az Atya Úr Isten.
1: Most megy az erdőben, és üvöltözik, hogy én vagyok az Atya Úr Isten, én vagyok az Atya Úr Isten. De kis Nyuszi odára elé, azt mondja, nem vagy te Atya Úr Isten, te csak a farkas vagy. Nem, én vagyok az Atya Úr Isten. Nem vagy te Atya Úr Isten, te csak a farkas vagy. Erre a farkas szétrántja a kabátját, azt mondja, Nyuszi, te Atya Úr.
0: Szóval ez egy állítás, hogy a farkas az Atya Úr Isten. És egy kérdés, hogy mondtam nektek, hogy bizony ezt megbírom cáfolni, hiszen van azért a másik oldal, a tagadás. Hát nem ezt akartam, hanem nem húztam be a tagadás. Szóval akkor érkezzék, kérem szépen, a tagadás.
2: Na, az erdőben egyszer összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb, a nyúl után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, és a mancsával rá csapott az asztalra, és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl! Amikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett. A felesége oldalba bökte. Mit remegsz, te hülye? Harapj meg valakit, és ez majd félni fog tőled. A nyúl oda ment a medvéhez, és jól beleharapott a medve fenekébe. A medve azt hitte, kicsi szúnyog csípte meg. Hát nézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Ote, bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl felbátorodott. Oda ment a farkáshoz, és annak is jól beleharapott. Ote. A farkas azt hitte, kicsi, dongot csípte meg. Hát renézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Ote, bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl elszemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól bele harapott a fenek. A tigris hátra csapott a mancsával, és agyon ütötte a nyuszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezlete, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb.

Szóval kedvesed Tika, a nyúl kezdett kicsiket elszemtelenedni. Szia Nefertiti, szép estét, tegedése! Yeah!

av Peace and Harmony.

Én ugye lassan, de biztosan, és persze farkögetve elvágtatom, hiszen neked 20 órától már Wolfi és a az a bizonyos műsor egészen pontosan 4 órában Italo Caffè címmel Scooter The Logical Song. Egyébként ez az a zenekar, aki igazából privátban kezdte el kiadni, pontosan álnéven kezdte el kiadni a zeneit, tesztelte a hallgatóságon, aztán pedig beválta. Felvét, hogy akkor adták ki a lemezt a Scooter néven. No, a keresztében egyszerre volt, hol nem volt. Az operenciás tengeren is túl, sőt, még azon is túl, ahol bizony az üvegfarkú kispanasz is csak túr. Ott vagyunk már. Come on, come on, come on, see the hottie with body of girl.

Szóval, kedves hallgatók, hogy egyszerre volt, tornám volt, ugye, bizony-bizony volt egy műsor, amelyben ugye ez a felvétel hangzott el, több mint egy órán keresztül, és a műsor mégis ugye állítólag érdekes volt, pedig abban az egy órában csak ez az egy felvétel pörgött. Erre szoktam mondani, kedves kollégák, azt, hogy igazából nem is a számon, illetve hogy milyen zenét játszunk, azon van a hangsúly, hanem bizony az egyéniségen van a hangsúly. Ki milyen egyéniség? Ki mennyire tud megörülni egy adás alatt? Ezt a kivétel én vagyok, hiszen én vagyok a legcsendesebb a rádióban. De mondják azt, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Hát én vagyok a kivétel.

Ugye azt tartja a mondás és a legenda, illetve azt tartja a fáma, hogy nincsen ön Pinocchio műsora, hogy a Bonnie M nélkül. Legyen az Mary's Boy Child, pontosan nyár közepén, mert persze egy karácsonyi dal. Ugye éppen most pörgő felvétel, ugye a Brown Girl in the Ring. Egy barna lány a körben, egy 93-as, újrakeverte rapper

Ugye közben a csatornán megjelentem már a következő 4 óra műsorvezető gazdája. Maga az atya úristen, akit bizony most maga alá gyűrt a nyúl, mert bizony a nyúl a legerősebb állat, mint megtudtuk. Szóval, kedves Wolfi, lehet neked akár mekkora lompos farkad, lehetnek neked ugye nagy agyaraid, ami tény az tény, hogy a nyúl a legerősebb állat. Persze egészen oda, míg éppen agyon nem csapják. Egyébként erre a darra mondják azt, hogy egy véget nem érő felvétel. Akkor van még, amikor éppen én akarom. Legyen az egy óra, vagy éppen egy két órás műsor.

0: Szóval, kedves most barátom, megtörtént a tromfosztás. Tudod, mert a nyúl a legerősebb állat. És majd nyúl beleharap neked is a hátsó fertájodba. Mert a nyúl, az bizony a nyúl. Szóval szépen, Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy bórottán. Egy örötti bórottán.

0: Hát, kedves Wolf, vigyázzál! Mert most éppenséggel ugye vadászat van a farkasokra. Nagy ki legyen luggatva a bundád. Szóval kedves aggatok, hogy érkezik már 20 órától Wolf és a Nyú, ja nem, érkezik a farkas, aki majdnem az atya úristen volt jó pár hétig, hónapig a Bitanga Rádióban egészen krémszépen a trónfosztásig, amíg ugye meg nem érkeztünk.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem.
1: Ott vagyunk már?
3: Még nem.
1: Na jó, ott vagyunk már?
3: Nem.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem.
1: Ott vagyunk már?
2: Igen.
3: Tényleg?
2: Nem.
1: Ott vagyunk már?
3: Nem.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem. Itt vagyunk.
1: Ott vagyunk már?
3: Nem.
1: Ott vagyunk már?
2: Ott vagyunk már?
1: Hé, ez nem vicces.
2: Ez nem vicces.
1: Hé, ez nagyon gyerekes.
2: Ez nagyon gyerekes.
1: Okos, engedd szamár szenved.
2: Okos, engedd szamár szenved.
1: Én engedek.
2: Én engedek.
1: Többé nem szólalok meg.
2: Na végre.
1: De olyan hosszú ez az út, és még filmet sem vetítenek.
2: Hát azért, mert túl van az operencián, érted?
0: Erről beszéltem én is, mert túl.
2: Túl.
0: Van az operencián.
2: Operencián.
1: Jól van, vágom, világos. Csak úgy unatkozom.
2: Hát, foglald el magad valamivel.

0: Na, csak 5 percig. Nem lehetnél valaki már?
1: Hallod, Kata, csak 5 percig.
0: Cig! Ah, ott vagyunk már!
2: Igen.
0: Ó, na végre!
1: Na, kérem szépen, ez a Bitangyó Rádió.
3: Egy örö, egy borottán, egy öröti borottán.
1: És benne érkezik.
4: Igenis, feleséges úr.
1: Köszi, Tódi. Mondom, érkezik.
3: Mi volt a kérdés?
1: Ki tudja már, kérem szépen. Egyáltalán volt a kérdése. Szóval... Ez a Bitangyó Rádió.
4: Igenis, feleséges úr.
1: Jó választ nyalhat.

0: Ennyi értetlen embert, mi volt a kérdés, figyeltél volna, akkor tudnád, hogy ott vagyunk már. Ez volt a kérdés.
1: Mi volt a kérdés? Mori pulling yoja, karyochiman wenmanan nochulboda
0: yahan yoja, geureon gap gap gap gap gap gap. És a válasz persze egészen egyszerű.
2: Mivel megyünk?
3: Hát gondolom nem gyalog.
0: Hölgyeim és uraim! Ez a Bitangyó Rádió. Mondom, ez a Bitangyó Rádió.
4: És ezt miből számoltak ki? Matematikusan? Vagy miből számoltak
0: ki? Hát miből számoltak ki? Matematikusan van, miből számoltak ki? Hát miből számoltak ki, hogy ott vagyunk már? Ott bizony. Na kérem szépen, ez már a búcsú. Hiszen érkezik 20 órától. Nem szeretnék senkit sem ijesztegetni, de érkezik 20 órától. Wolf. És az Italo Café egészen pontosan 4 órában. Ott vagyunk már. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelő és egyben kitöntött a filmet, mert 2 órában. Tudjátok, ez a Bitangyó Rádió.
1: Ez örö, e borotán, e a öröti borotán.
0: Egy biztos, én már megérkeztem.

Szóval én megérkeztem. Ahova meg kellett érkeznem. Se tovább, se kevesebb. Szóval, kedves Wolfi barátom, rád vár a következő 4 óra. Akkor ne várassuk tovább azt a 4 órát. Hí, basszus kulcs, barát, is mentem az időben. Ó, az anyám ideges úristen itt. Egy kicsikét nem figyelek oda, és már is mindjárt átcsúszok a Wolfiba. Ott vagyunk már, basszus, már meg is érkeztünk. Na, kérdezzük, akkor hop-hop, kicsi hop-hop, már is megyünk tovább.

0: Köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelés egyben neki tüntető figyelmét, mert 2 órában...
1: Egy örökké borotán.
0: További szép estét! Jó rádiózást a Wolfival! Viszont érkezik 4 órában az Italo Café című műsora. Tessék fogadni sok-sok szeretettel! Én pedig tikai szoktam volt mondani, hogy a farkőket felvágtatom.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Again.
0: Tovább szép estét, sziasztok!

Kívánok mindenkinek, üdvözlöm a tisztelt egybegyűlteket, elkezdjük a nagy-nagy bulit, hiszen ez már az Italo Café 20, és mivel a 20. adás, ezért kivételesen, mivel a kapitány pótlónak vagyok itt, gondoltam, kitartunk éjfélig, tehát ez most egy 4 órás monster adás lesz, remélem, hogy mindenki élvezni fogja, és nem döltök ki hamar. És egyúttal köszönöm szépen Pinocchio-nak az előző 2 órát, illetve előtte Xilnek, illetve előtte még Pete-nek is. És akkor mi zárjuk le ezt a mai napot. Egyébként pedig, hát köszönöm szépen, hogy ilyen szép számban összegyűltünk itt a cseten, hiszen Pinocchio-n kívül itt van Kézi kollega, itt van a 2 mesterséges unintelligenciánk, Bobby és Artuditu, itt van Bubu 81, és itt gondolom itt van Bubuné is, úgyhogy kiskezi csókolom neki is. Ducsi Dili is itt van, Kitty is, hála jó Istennek, külön üdvözletem a kapitánynak, és jobbulást kívánunk neki. Tudjuk, hogy túl van a műtéten, és hála Istennek már lábadozik, úgyhogy ennyivel beljebb vagyunk. Itt van Kata is, és itt van Lara, Nefertiti, Szörnyella, szürke kisegélybarátunk, a GIF király, itt van Tika, és itt van Zorka is. Cuppantás a hölgyeknek, pacsi az uraknak, és üdvözlöm azokat is, akik esetleg kívülről hallgatnak, tehát nem óhajtanak befáradni a csetre, pedig nagyon érdemes, vagy nem tudnak bejönni. Esetleg egy alternatív megoldásként föl tudom ajánlani a Messenger-t, mint megoldás, tehát van egy Messengerünk a Bitangyó Rádió Facebook oldalán keresztül, és akkor ott lehet üzenni nekünk, vagy hát nekem, és akkor én azt majd fogom figyelni. Na, hát mivel is kezdjünk? Ugye Michael Bedford volt az első dal, amivel megköszöntem, de hát van egy ajándékom, és egyben jó kívánságom, mondjuk úgy, hogy jó hétvégét tudja kívánni valamivel, úgyhogy Pinocchio, figyelj, mert jön valami neked, jön Glenn Miller-től a Colder Than Ice egy 7-inches verzióban, nem Just For You, de most kifejezetten köszönöm ezt képen az előző 2 óráért, ezzel kívánok mindenkinek jó Italo Café fogyasztást!

0: elér. Ez a Pitang Jó Rádió. PitangJóRádió.com.
1: Csak hogy ne csak én suttogjak, ugye? Na, szóval igen, ez a Pitang Jó Rádió, és benne az Italo Café 20, és nem felejtettem el, csak direkt nem mondtam eddig, hogy ma kívánságokat is fogok teljesíteni. Egy pár kívánság összegyűlt, ugye Katától, Zarándok Balázs barátunktól, illetve Kézi kollégától is, és ha már Kézi kollega, akkor neki hoztam valamit. Nem is akár kitől, hanem Alim Kanalától egy újdonságot, ez lesz a Because.

akarom mondani, ilyen C-zár, tudjátok, van az A-zár, a B-zár, meg a C-zár. Na, szóval ilyen C-zártól a My Black Lady, és ezt kívánom jobbulásképpen, vagy ezt kívánom, ezt küldöm jobbulásképpen a kapitánynak. Na, már nálam is megvan a baki, mint soha nem látod, duszám.

ha jól hallottam, akkor drága Pinókiónk megreptette ma azt a kicsi pillangót, ugye? A Little Butterfly-t. Na de ha már csinálti, akkor van neki másik dala is. És akkor jöjjön mondjuk a Tokyo by Night, méghozzá egy Geisha Groove mixben.

Na hát akkor Gina T után jöjjön három fiatalember, hogy a hölgyeknek is tudja kedvelni, és a hölgyek alá minden hölgy beletartozik, aki most éppen a Bitangyó Rádiót hallgatja, vagy esetleg majd visszahallgatja a Miklódó ezt az adást, úgyhogy kiskedi csokon mindenjuknak, és ez vonatkozik az én páromra is egyébként, hiszen tudom, hogy ő is szereti a London Boys-t, szóval jöjjön a London Boys-tól az El Matinero.

Na hát, most megkérdezhetném, hogy hány éves vagy Batman? 40 vagy 70? De nem, nem én kérdezem, hanem Mikor Mission? Hiszen következik a How Old Are You? Egyébként Tikának üzenem, nem volt meg az 5 perc.

remélem, hogy Kézi elégedett, mert nem csak a kedvenceit játszottam le, hanem még promotáltam is. Ugye? Mert hogy kedden este, ha minden igaz, és Kézi is úgy akarja, akkor lesz music party, úgyhogy tessék nyugodtan készülni rá. Ha meg nem, akkor így jártunk. De remélem, hogy lesz. Ugye, Kézi kollega? De a másik meg az, hogy hát figyelj, Kata, nézőpont kérdése, hogy jól járt, ki járt jól, meg mivel járt jól, de hát mondjuk úgy, hogy neked biztos, hogy jó, hogy megtaláltál minket. Én annak örülnék, ha mások is megtalálnának minket, úgyhogy nyugodtan tessék jönni, csak szépen, csak sorban, bitangyoradio.com. Ezt kell megkeresni, pontosabban hát az oldal még átépítés alatt van, de a chat elérhető, tehát ha föl is mentek a bitangyoradio.com oldalra, ott meg kell szépen keresni a chatfület, és akkor lehet már bejönni csetelni. Na, és ha már Kézi kedvencei, és Kézi állítólag saját bevallása szerint ki van elégítve, de jó neki, akkor még teszek rá egy kicsit, jó? Méghozzá egy double decker formájában, hiszen a mai első double deckerünk vendége a Radiorama, és tőlük jön először az Aliens, utána pedig a Yeti.

remélem, hogy Kitty még itt van, és nem billett el a kapitány mellett, mert hogy most neki is hozta valamit. Természetesen, hát mit hoztam volna, amit a Romantic Avenue-tól, nem a Lady Electro-t, hanem a Lady Electra-t egy DJ verzióban.

Tika kérdésére csak annyit tudok válaszolni, hogy attól jó a hallgató, ha nem csak hallgat, hanem interaktív is, tehát közreműködik, például a chatem, hiszen azért van a chatünk, hogy közreműködjetek, de nem hiperaktív, jelzem Katának, ugye? Tehát az interaktív meg a hiperaktív az nem szinonimálja egymásnak. Na, egyébként pedig akkor most figyelme olyasmit csinálok, hogy hú, összekötöm kézit a múlt heti italokaféval. Na hogyan? Hát úgy, hogy ugye múlt héten az Italokafé 19-ben, múlt hét csütörtökön magyar előadók voltak, vagy magyar vonatkozású dalok voltak, és ott ugye bemutattam azoknak, akik esetleg még nem ismerik, Birizzo Lajost, mármint egy dalát, a Birizzo IM formáció, ami egy személyes formáció, de ettől még formációnak tekinthető, szóval Birizzo Lajost bemutattam, mint előadót. Most viszont bemutatom Birizzót, mint remixert. Kérdésem az, hogy ki ismeri fel, hogy melyik dal, és azért vonatkozik ez Kézire, mert hogy Kézi tudni fogja, hogy miről van szó, és miért fogom ezt a dalt játszani, hiszen privátban, kedden az adása közben ezt már megvitattuk. Úgyhogy figyelj csak, Kézi!

Igen, ez az Ózon volt, és a Dragostadin tej italósítva, még egyszer mondom, bridolajos féle remix formájában. Egyébként pedig szeretném mondani Dragos Kézi barátomnak, hogy oké, nem üti a harmonikás Catman, tehát a tej, na, mégiscsak ott van a szerem, nem? Egyébként pedig Katar, csak annyit mondanék, hogy az a baj, hogy te alapból is hiperaktív vagy, tehát nem csak a cseten, hanem úgy alap kiépítésed az, hogy hiperaktív vagy, de hát ez van, most már is meg kell szoknunk. Na, menjünk tovább, és akkor figyelem, mert női neveket, külföldi női neveket fogunk tanulni, hogy szépen mindenki mondja utánam, hogy Roxanne, Charlene, Valerie, mert hogy jön Roxanne-től a Charlene, majd a Joy alap darabja a Valerie.

egy pillanat, hogy már gondolja magában, hogyha látja a csetet, hogy micsoda szégyen az már, hogy Wolfi van az ágyban, és kézinek kell ébren tartani a csetet. Hát nem pofázik elegeted a farkas ahhoz, hogy ébren tartsa a népet, de hát én nem vagyok te, mondjuk így. Tehát én nem tudok annyit beszélni, hogy kitöltsem az egész műsoridőt csak a dumálással. Úgyhogy jöjjön helyettem inkább egy dal, nem? Kézi úgyis megteszi a magáét a cseten, én meg akkor mondjuk hozom a Silent Circle-től a What a Shame-et egy Money Beat mix formájában.

az a helyzet, hogy a cseten Kata elkezdett elköszönni, tehát akkor most ez az első jó éjszakát, amit kívánok neked, aztán majd, ha még maradsz egy picit, vagy visszajössz, akkor majd még kívánok. Mindenesetre, ha már Kata, ő kért egy dalt, sőt, igazából kettőt kért, de egyet tudok teljesíteni, egy viszont, hát kvázi kívánság. Mert hogy az van, hogy ő kérte Szandrától a Hi-Hi-t, amit küldene ugye Jetski kollégának, de hát most egy Jetski kollega nem elérhető, másrészt meghoztam én más Szandrát, mivel éjfélig vagyok, akkor adja magát, hogy jöhet a Midnight Man, méghozzá egy extended versionben, és ezt küldöm Katának, jó itt, puszi helyet.

Tika majd jövő héten megünnepeljük Szandrát. Hogyha már ilyen alkalom van, hogy meg lehet ünnepelni a születésnapját, akkor már miért ne. Most viszont akkor, Wolfi, figyelsz? Figyelek, Wolfi. Mert hogy neked is hoztam valamit, Wolfi. Jó, köszönöm, Wolfi, akkor figyelek. Szóval, Wolfi, figyeljél, mert jön valami, ami neked való kedvenc. Jön a Sweet Collection és a Need Your Passion. Köszi, Wolfi.

üdvözöllek szerint körünkben. Hihetetlen, hogy te is itt vagy. Már hihetetlen, mert tudom, hogy te nem vagy ennek a műfajnak nagy híve. De hát most ez van, úgyhogy külön kiemelt szeretettel köszöntelek, és köszöntöm azt is, aki még csatlakozni fog. Egyébként pedig hát az a helyzet, hogy Nefertitinek sajnos fellőtték a pizsamát, úgyhogy neki jó éjszakát kívánok, meg mindenki másnak is, aki esetleg nyugovóra tér, ezek majd találkozunk a jövő héten, de aki teheti, az maradjon itt. Mondanám, hogy hívjátok fel a számomat, aki esetleg el akar köszönni, de úgyse tudjátok, úgyhogy jöjjön inkább a The Back Back-től a Dial My Number maxi verzióban.

Na hát most megint kézire utaló magatartást fogok tanúsítani, ugyanis jön egy 2026-os cover, de nem akármiből, hanem a The Flirts féle Passionből. És ugye kézirénkben a szállásság megszokott, hogy sok újfajta feldolgozást, átdolgozást, megdolgozást, vagy újféle változatokat hoz, akkor most én is hozok egy teljesen friss és újféle változatát ennek a dalnak.

nehogy ellensúlyozzam a sok külföldi dalt, legyen egy magyar is a készletben, úgyhogy jöjjön az Energy Voice, akik ugye múlt héten csütörtökön már szerepeltek az Italo Café 19-en, vagy aki szerepelt, hát most ez egy nézőpont kérdésem, hogy egy Klajko Lajosról van szó, de jöjjön a, hát jöjjön, mondjuk jöjjön a Hot Love egy radio mix formájában.

Mivel mindjárt fél távhoz érünk, hiszen este 10 óra lesz, 5 perc múlva, vagy már annyi sem, akkor jöhet egy kis Double Decker már megint, hiszen most következik két dallal Fancy. Először jön a Jégből vagyok, ja nem, ez a Lady of Ice, majd utána a Flames of Love egy JTV Italo Disco remixben.

Na hát, mivel elmúlt este 10 óra, sokan már úgy értek, de viszont megjött János, úgyhogy köszöntelek körünkben, érezd jól magad, ameddig tudod. És előre szólok, hogy hamarosan jönnek a kívánságok is, készülj, de addig is jöjjön még két dal, először is, hát egy remix, persze, már megint. Hiszen jön Eddie Huntingtontól a USSR egy Baron Katyusha remixben.

most már tényleg mindjárt következnek a kívánságok, de előtte azért még egy mix engedtesség meg nekem, egy kis bocsánat, egy kis Eurodisco, hiszen jön a Bad Boy Blue és a Kisses and Tears egy Manájev féle Maximizben.

Nos, hát bizony jó estét kívánok azoknak, akik esetleg most csatlakoznának a műsorba. Ez az Italo Café, és ahogy az előbb elhangzott, jön a kívánság lista, azaz a kívánságok teljesítése, hiszen múlt héten azt mondtam, hogy a mai adásban, mivel 20. Italo Café, és egy hosszabb változat, hiszen éjfélig vagyok, akkor jöhetnek a kívánságok. Na most az a helyzet, hogy kézikorakkal elárasztott, hála jó Istennek, kívánságokkal, úgyhogy nem leszünk hiány a daloknak, viszont kivételesen Zarándok Balázs barátommal kezdem, bár ő most nem lehet így technikai okok miatt, de vissza fogja hallgatni, úgyhogy az ő kívánsága kerül elsőként teljesítésre, és mindenkinek azt ajánljuk, hogy mozgassa meg a csípőjét. Azaz jön a Squash Gangtől a Moving Your Hip.

Na, hát a következő pedig legyen Kata kérése, hiszen bár ő nincs itt, de kérni kért, és küldi minden barátjának, gondolom ebbe beleérti Kézit is, Kitit is, meg Valest is, hiszen azt írta, jöjjön a Modern Talkingtól az örök klasszikusa Yoma Heart, Yoma Soul, de egy kicsit megcsavartam, és ez most egy kivételesen egy újfajta 2023-as New Remix lesz.

Na hát és így féltően egykor eljött a várvált pillanat, legalábbis Kézi kollega számára, hiszen most az ő dalaik kerülnek sorra, és hát ő neki volt egy ilyen hatos listája, amit elküldött nekem, úgyhogy ezek következnek szépen egyesével, vagy hát ez így ebben a formában nem teljesen igaz, mert én egy kicsit megfejeltem a dolgot, de majd mindjárt meg tudod Kézi, hogy hogyan. A lényeg az, hogy ő küldi nekem, mármint a műsorvezető Attilának, hát most gondolom, hogy per pillanat rám gondolt, és nem Valesra, mert én őt helyettesítem, de hát Attila, Attila. Na, és ezen kívül meg mindenkinek, minden kedves hallgatónak, úgyhogy minden kedves hallgató, tessék ide figyelni, mert jön Linda Jolizzo kétszer. Ugyanis Kézi kollega a Cybernetic Love címdalt kérte Linda Jolizzo-tól, én viszont akkor hozzáteszem a Fly Me High-t.

0: Na, most, hogy mindenki itt jól megkavartam, ahogy kézi szokott kevergetni, kavargatni, akkor most már tényleg jöjjön Linda Jolizzo, és akkor jön a Cybernetic Love, és utána a Fly Me High.
1: Hey, where have you been?

De most már odafigyelek, hogy mit kever meg kavar a gép, úgyhogy ne tessék rossz alkonyi program. Ha minden igaz, akkor most sorrend szerint a fun következik, és tőlük az I'm Needing You egy klub mix formájában.

ami GIF királyunk a szürke kis agél is nyugogóra tér, elmegy szépen az egérjukba, és lefekszik az ágyikóba. Milyen szépen rímel, költő vagyok, mi? Na, hát mi azért megyünk tovább, mert még egy jó óra van hátra a mai műsorból, és kívánsága azért még akad Kézi kollégának, úgyhogy most jöjjön egy 2026-os felvétel, konkrétan Miki Csillagától, Futuring Dainty és a Love Me Tonight.

0: Azt mondja Tika a cseten, hogy az előbbi megtalálásom, hogy én költő vagyok, hogy ugye szívem arany, termettem Petőfi, az agyam meg tompa.
1: Mi van?
0: Tényleg tompulok már. Na, de hát ez annak köszönhető, hogy este 11 óra van perceken belül. Ettől függetlenül azért mi nem állunk meg, nyomjuk tovább, és megint egy double decker, órazáró double decker a Spanyától. Ugye az a helyzet, hogy Casey a Every Girl and Boy Extended változatát kérte a Spanyától, én meg arra elpakoltam a Call Me-t. Úgyhogy most jöjjön kétszer Spanyá.

Kézi kollégával azt vitattuk meg a cseten, aki esetleg nincs ott, nem látta, nem tudja, hogy milyen jó dalokat kért. Én még milyen jó dalokat válogattam még hozzá pluszba. Na de hát akkor még menjünk tovább ezen a listán, mármint a Kézi féle kívánság listán, hiszen jön Via Verdi és a Diamond még hozzá, de most megpróbálok olaszosodni, Marco Gioia és Mauro Mineri bootleg mixben 2021-ből.

Na, ha jól látom, akkor véget ért a kívánságok listája, de vannak olyan dolgok, amiket senki nem kér, de én azért hoztam, hiszen még 3-4 órán keresztül tart a műsor, úgyhogy jöjjön egy kis holdfény melletti affér, hogy nagyon finoman fordítsam magyarra. Szóval jön Chris Turner és a Moonlight Affair.

0: Percek meg. Tóth Wolf Attilával.
1: Tudom, Tika, szeretsz, tudom. De ez most azért ment, mert hogy János megkért, hogy ilyen szívküldi szívnek szívesen alapon küldjek már neked egy dalt. És akkor hát én kibászottam. Jöjjön Valedor és a Get Closer.

úgy tűnik, hogy ez a mai ez egy ilyen áramadás lesz, legalábbis Casey-nek mindenképpen, mert sorra jönnek azok a dalok, amiket olyan annyira szeret, és kiérnyesek kell. De és ha már álmok, akkor menjünk körbe az álmokon, vagy legalábbis egy ember álmai, de most nem Casey-re gondolok, hanem Silverpot Zoli-ra, hiszen tőle jön az Around My Dream egy Liquid Beat remixben.

No, csak hát úgy tűnik, hogy Tikát is kilőtték, mármint, hogy az álommalók, úgyhogy neki is akkor jó éjszakát kívánok, jó pihenést, jó hétvégét, jó hetet, mert ugye vasárnap nem találkozunk, ezt elfelejtettem a műsor elején mondani, úgyhogy most a műsor vége felé mondom, hogy azért vagyok ma éjfélig, mert vasárnap nem vagyok, úgyhogy jövő héten, hát vagy pénteken, vagy vasárnap, ugye a kapitánytól függően leszek. Na, most viszont akkor jöjjön a mai utolsó Double Decker, azoknak, akik még ebben az utolsó fél órában itt tudnak maradni, úgyhogy nektek jön a For Your Love kétszer, csak először ugye az Airplay-től, utána pedig Albert One-tól.

nagyon úgy tűnik, hogy a végén csak Kézi maradt alapon a vidéken, mert ő bírja legjobban a táncot. Úgyhogy akkor az ő kedvéért is, meg azokért is, akik esetleg táncikálnak, csak nem látszódik, mert nincsenek a cseten, jöjjön az Alpha Virtual a Dance With Me egy DJ Carpel Telo féle reworkben. Nem, remastered, bocsánat.

ugye most magamnak engedhetem a zászlót, mert Pinokio nincs itt, amikor én szoktam zengetni a zászlót, ugye neki, akkor persze itt van, de ilyenkor fordítva esetben, ilyenkor már nincs itt. Na mindegy, én tudom, hogy mennyi az idő, és lassan lejár a műsoridőnk, de hát anélkül nem mehetünk el aludni, meg egyáltalán a jövő hétig, hogy hát ne köszönjem meg Kézi kollégának a sok-sok segítséget, pláne a mai adásban, mert a sok kívánsága már eleve adott egy alapot, de nem tudja, hogy ugye én az előző 19 adás alapból is válogattam, mármint hogy annak a dalaiból, és találtam egy olyan dalt, ami az ő kérése volt, ha jól emlékszem, még a tizedik, tehát a ezelőtti Italo Caféban, úgyhogy hát nem zárásként, csak mondjuk mentén még egyszer hálaként jöjjön a Carson Bryce-tól a Sahara Nights egy rádió edit változatban.

Na hát akkor a búcsú előtt még egy dal belefér, hiszen jön egy ritkában játszott, vagy legalábbis által mindenképpen ritkában játszott Scotch dal, a Pictures, egy extended verzióban.

Nos, hát nincs más hátra, mint előre, csak hogy megköszönjem, aki itt volt velem éjfélig, és megköszönjem a figyelmet, ezt a kitüntető és megtisztelő 4 órás figyelmet, vagy ha X-lódó visszahallgatjátok, akkor ott. A lényeg az, hogy tényleg köszönöm mindenkinek hálásan, aki itt volt, vagy így, vagy úgy, vagy a cseten kívül. A lényeg, hogy hallgattátok az adást, és remélem, hogy tetszett, és így lett az Italo Café. Hogy mikor lesz legközelebb Italo Café, azt most még nem tudom megmondani, majd tessék figyelni a kiírást, ami valószínű, hogy jövő héten, vasárnap este lesz megint Vidám Park, tehát akkor biztos találkozunk, és nem kizárt, hogy jövő hét pénteken a kapitány helyett megint én következem, de ez majd még a jövő zenéje, majd még meglátjuk. Nos, hát köszönöm a segítséget, ahogy szoktam, Bodó Kittinek, Valász kapitánynek, az Valasztán Attilának, Kézi kollégának, a Gombos Tominak, a Hentesnek, és természetesen mindenkinek, aki úgymond valamennyire támogatott, vagy valamennyire közreműködött az összeállításban, így Késő Zoli barátomra is gondolok természetesen. No, mit mondhatnék még? Egyetlen egy dalom maradt hátra, az pedig egy újdonság, abban az értelemben, hogy az eredeti verziót régebbről ismerjük, és az előadó ugyanaz maradt, de ez a változat, ez 2026-os, és ez hivatalos változat, tehát ez nem valamiféle remix, hanem egy Sissy Catch által kiadott 2026-os változat, jön a Born on the Wind. Ezzel kívánok mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, jó pihenést, és találkozunk majd a jövő héten. Addig is, sziasztok!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is,

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Beton-Gyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Beton-Gyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.